0: Egyébként.
1: Only case or nothing, so I'll rest game.
2: Affirmative.